0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel az zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
0: nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án, a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspest is járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat, a városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek, továbbá a népzene, a jazz, a könnyűzene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert, van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnok a hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte.
2: Időjárás.
0: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: Közlekedés.
0: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: sokat te mesélj.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspest is járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazz zenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A Bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg Vác gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnok a hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: Közlekedés.
1: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Szőrligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, kedvesek. 6 óra múlt. Ami azt jelenti, hogy nekünk itt a stúdióban van némi kötelezettségünk. Nem csak annyi, hogy be kell ülnünk és beszélnünk kell, és mehetnek kell lennünk egészen 10-ig, de ezt mi nagyon-nagyon jó kedvel megtesszük most is. A mikrofonnál Olicsak Ádámot halljátok, és a taps az Karvas Sanyinak is szól persze, mert ő is itt van. Sándorom, jó reggel.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok, így van. Október, jól halljátok, október 2-a, és rögtön péntek, úgyhogy ez a legjobb hírem szerintem a mai reggelen. Ezen a napon a névnaposok a Petrák, aztán a Berengár, Őrs, Petronil, vagy jól mondom? Petrina, bocsánat. Oh. Aztán Tamás, Tomaj, Isten értesse őket, na meg a szülinaposokat is. A Tomások világnapja van 33 éve a mai napon, és az erőszakmentesség világnapját is ma tartjuk. Én azt gondolom, hogy maradjon is ez minden nap, ne csak a mai napon.
4: Ez így van.
5: Ez nagyon-nagyon fontos. Remélem, okay. Mindenki jól van, jól aludt, és velünk tölti az elkövetkező 4 órát.
4: Igen, mert hogy ha péntek, akkor programokat ajánlunk, és lesz mit ajánlunk nektek, kedves hallgatók. Egyrészt hívjuk majd Nováknyi Koplányi Editet a terveink szerint. Ugye Edit a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesületnek az elnöke, és hát ő a kollégákkal volt, a határőrökkel, bajtársakkal, azon van már nagyon jó, nagyon hosszú ideje, hogy összehozzanak egy határőr múzeumot Balassagyarmaton, és ennek a megnyitója mai napon van ma, úgyhogy hívjuk az Editet, hogy beszéljünk vele egy picit arról, hogy tényleg mit lehet majd látni, és hogy állt össze ez a tárlat, ez a kiállítás. Utána pedig majd a Bakos Gyuláékat hívjuk, mert hogy a 16-osok, azok a holnapi napon ismét ott lesznek majd a Hovindemi Sportközpontban, mert a családi nap van, ez minden évben egyébként nagyon népszerű szokott lenni, és megint majd csinálnak egy kis harci történést, ami szintén látványos, meg élvezetes. Úgyhogy a Gyuláékkal is beszélgetünk egy picit ma. Úgyhogy így állunk össze. Jó, reméljük, hogy mindenki megvan, és ahogy látom itt a pénteki levezetőbe, egy nagyon kis kellemes nyugi zenét fogok nektek most majd hozni az első két meg a sláger után.

0: Itt is vagyunk tehát, és hát képzeljünk el azt, hogy egy koncert, nem egy koncertterembe megyünk, kedves hallgatók, jó? Hanem egy több száz méter mélyen a tenger alatt található beton szerkezetbe kell lemenni. Ez egy különleges történet, mert hogy pontosan ezt tette 2006. október 2-án Katie Melua, ugye egy brit georgiai énekesnő, és öt tagú zenekar az, akik lementek a norvégiai Troll A gázplatform egyik hatalmas tartószerkezetének az aljára, 303 méterrel a tengerszint alatt adtak koncertet.
1: Milyen akusztika lehetett?
0: Nagyon érdekes lehetett, úgyhogy erről a különleges eseményről, mert hogy ez Guinness rekord lett, mesélek most nektek, de előtte egy Katie Melua féle feldolgozás jön, egy ismert nótából, ez pedig nem más, mint a Wonderful Life.

0: There's magic everywhere.
1: Milyen szép kis feldolgozás egyébként.
2: Nagyon igen, szerettem. Én Blacktől ismertem, csak ettől a hölgytől nem ismerem.
1: Nagyon jó kis finom.
2: Nekünk szólt az esküvőn.
1: Na, egyébként mi is játsszuk ezt a fajta feldolgozását a mi triónkkal, úgyhogy egy ilyen kis klassz történet. Na, és akkor mi történt? Hát ugye Melua nem egyszerűen felszállt erre a platformra, majd lement ugye egy lifttel, hanem a koncert előtt eléggé komoly orvosi vizsgálatokon és túlélési kiképzésen kellett részt vennie az egész zenekarnak. Gyakorolták például azt is, hogyan kell kijutni egy víz alá merülő helikopterből. Később elmesélte azt a hölgy, hogy a gyakorlás során, hogy fejjel lefelé kellett kijutniuk a vízbe merült kabinból. Nagyon nagy figyelmet adtak a biztonságra, a koncert helyszínén ugye Guinness rekord hitelesítő is jelen volt, sajnos nekem ezt nem kell mondanom, hogy mit jelent. Miközben ugye a platform dolgozói közül 20-an nézhették meg a fellépést, és ugye Guinness adatai alapján két egyenként nagyjából fél órás koncertet tartottak, tehát összesen egy óra környéke volt a fellépés, és ugye nem csak saját maguk miatt kellett óvatosnak lenniük, a forgatás meg a technikai felszerelés miatt is nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmaztak. Meru egyébként később arról beszélt, hogy a kamerák mellett ugye tűzvédelmi szakemberek is figyelték a gázszintet, nehogy egy akkumulátor vagy egy elektromos eszköz szikrát okozzon, úgyhogy bizony egy eléggé izgalmas történet volt ez, 303 méterrel a tengerszint alatt.

0: nagy gáz platform, és ennek ugye a legnagyobb része a tengerszint alatt található. Amit még lehetett tudni, hogy tényleg a helyszín akusztikája teljesen más volt, mint egy hagyományos koncertteremé. Ugye egy hatalmas betonból készült tartó szerkezetnek a belsejében zajlottak a felvételek, úgyhogy tényleg azért a sound is eléggé különleges volt, és hát azt mondta erre Kéti, hogy ez volt minden idők legszürreálisabb koncertje, legalábbis ő azt tartotta.
1: El is hiszem.
0: Viszont a rekord nem maradt örökre az övé, mert hogy egy későbbi interjúban már arról beszélt, hogy egy lengyel zenekar megdöntötte már a rekordját, tehát hogy ezt ő behúzta, de a lengyelek aztán utána beelőzték őt. Na, tessék Kéti Meluát hallgatni. Jó, mert hogy egy nagyon jó kis csajszik, jók a lemezei is neki, úgyhogy egy kis finom, akár péntek reggel levaró történet.

0: Nézzük akkor október 2-át, és ahogy ugye Sanyika is mondta, már a reggeli órákban tényleg fontos az, hogy a mai nap 2007-től az erőszakmentesség és a béke világnapja. Ugye ez egy ENSZ határozat, mégpedig ugye se tudjuk mondani, hogy miért. Azért, mert hogy a mai napon születik meg Mahatma Gandhi, indiai békeharcos 1869-ben, és hát ennek az évfordulójára tették rá azt, hogy akkor itt erőszakmentesség legyen, meg béke legyen, és hát különben is. És nagyon érdekes, hogy a mai nap az őrangyalok ünnepe, gyerekek. De jó!
1: Akkor ez egy picit olyan át lehet kötni a békét.
0: Igen. A 16. századi Spanyolországban kezdték megülni, és innen terjedt át aztán Európába, és az egyházban a 17. században vált egyébként általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is ez ment, és aztán később 10. Pius tette ezt Mihály arkangyal 8-ába, tehát október 2-ába. Na, úgyhogy ez az őrangyalok ünnepe mai napon, és akkor még egy, hát itt van még egy nő, aki azért, hát nem tudom, szerencsés, vagy hát azért volt neki pár őrangyala, vagy hát nem is tudom, mert ugye mai napon megszületik 1887-ben Violet Jessop, aki egy ír ápolónő volt. Megszületik Argentinában, elmegy dolgozni a Titanicra. Hát ott voltak problémák, ugye? Titanickal kapcsolatban.
1: Sajnos,
0: igen. Ha jó, túlélte. Aztán elment ugye a Britannicra, ami meg ugye ráfutott egy víz alatti aknára, és az is ugye elsüllyedt. Azon is dolgozott. Azt is túlélte. Aztán az Olimpikon is rajta volt, ami egy katonai hajónak ütközött, és elsüllyedt. Azon is rajta volt. És túlélte. Mind a három. 83 évesen halt meg Angliában. Mind a három óriási hajót, érted, ami elsüllyedt, aknára ment, neki ment, izé.
1: Túlélte,
0: gyerekek, ez a nő. Én fel sem mentem volna tovább, érted? Tehát utána én nem mentem volna rá egy hajóra se. Sőt, mi az a hajóra? Hát Úrvecki Edinával nem mentem volna kajakozni, hogyha Titanic alattam, ugye izé összetörik, és hogy túlélem. Hát milyen trauma ez? De ez a nő, ez bevállalta, és mind a hárman ott volt, és mind a hármat túlélte. Gyerekek, itt azért valami őrangyal faktor lehet szerintem, ugye? Vagy biztos. Valamit nagyon tudott a nő. Na, úgyhogy ennyit erre a másodikai történésekről. Megyünk tovább, régi Nógrád előttünk, és elvileg Gere József is itt van már a vonalban.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1953. október 3-ai régi, nagyon régi Nógrád van előttünk, és hát már 1953-as a cikk, mégis most már azt lehet mondani, hogy hát itt a házhoz szállításról van szó, mert hogy sok dolgozó jogosan panaszkodott eddig, hogy nagyobb bevásárlásoknál soká kell egy üzletben várakoznia, ezen kívánnak segíteni a kereskedelmi szervek, amikor a megyében október 1-től 10 állami boltban bevezetik az előre rendelési rendszert. Az árudák a következők: Salgótarjánban van egy Salgón, ugye ott belül Forgásbánya tele, Balassagyarmat a 44-es és a 24-es, még Pásztor a 68-as, Széchenyben pedig a 38-as, Kisterenyi, Mátronovákon, Kazerona, 25-ös, 23-as, 21-es boltok azok, amelyekben a vásárlók rendelésük szerint előre elkészített árut kapnak várakozás nélkül. Ezen kívül Salgótarjánban, az acélgyári meg a Bánya telepi árudákban a megrendelt árut hazai szállítja a rendelő lakására a 200 forinton felüli rendelés esetén. Hát micsoda történések voltak itt annó, hát bejött már a házhozszállítás is. Mert picit beszélgetünk erről Gere József Barasagyar Matyáj történész. Szia Józsi, jó reggel!
3: Jó reggel, szervusztok!
0: Hát ez már tiszta Amerika, meg Nyugat, meg nem tudom, nem? Tehát azért ez már azért így, ezek az 53-ban már házhozszállítás van, azért ez egy nem rossz történet, nem?
3: Hát azért inkább mondjuk úgy, hogy megint talán kezdtünk elérni oda, ami egyébként működött a háború előtt nagyon jól. Ugye a kiskereskedelmi üzletek azok ugye magánkézben voltak, és nagyon sok helyen volt a házhozszállítás. Itt Balassagyarmaton is, Budapesten meg millió egy helyen, de ugye azt ne felejtsük el, hogy a nagy sikerű hatalom átvétel után, ugye a kommunista hatalom átvételről beszélünk, 49-ben ismét bevezették a jegyrendszert.
0: Ja igen, tényleg erre mindig emlékeztetsz, hogy hát...
3: Hát igen, és hát ugye 53, amikor már teljes gazdasági csődbe kergették az országot, ez egyfajta olyan, hogy is mondjam, olyan hangulatjavító intézkedésnek szánták, de azért nézzük, csak a 200 forint fölött rendel valaki. Hát olyan 600 esetleg 800 forint volt a jobb havi fizetés ebbe az időbe. Tehát akkor annak igen nagyot kellett rendelni.
0: Be kellett vásárolni akkor.
3: Be kellett rendesen vásárolni, hogy hazavigyék nekik, és hát persze hazavigyék. Na de azt is el van rejtve, hogy továbbra is működik a hiánygazdaság, mert fel kellett iratkozni az árukra, ugye?
0: Igen.
3: Hát rendelésre adtál, hogy nekem ez, meg ez, meg ez kell, és akkor hát szerencsétlen kiskereskedelmi egység próbálta beszerezni azt, ami ott volt a listán, mert hogyha úgy spontán bementél a boltba, hogy neked ez, meg az kell, akkor valószínűleg nem kaptál semmit.
0: Az egyszerűen egyébként én már ezt manapság, ezt el sem tudom képzelni, te Józsi, hogy ez egy egyrendszeres dolog. Igen. Is, meg az, hogy bemész, és akkor van valami. Hát a Covid idején volt valami minimális tapasztalás, amikor ugye le voltak rabolva a WC papírok. De hát ezt nem kívánom senkinek.
3: Hát azért ugye nem olyan messze volt egy kis korlátozás, hogy lisztből, cukorból csak bizonyos mennyiséget vettél.
0: Igen.
3: Aztán ugye bejött a megint nem olyan régen, a üzemanyagból azért korlátozva volt.
0: Nem voltak azért ezek annyira vidám dolgok.
3: Nem voltak vidám dolgok, és hát majdnem most is üzemanyag hogyha még itt a rabok meg az amik húznak egymás bajszát. Szóval nem kell ahhoz sok, hogy egy ilyen rendszer visszatérjen. Nagyon-nagyon vékony jégen játszunk, tehát ez a fogyasztói társadalom, ez amikor működik, akkor működik, de ha valahol egy porszem bele kerül a gépezetbe, akkor már is jönnek a problémák, és ez kicsiben azért megtapasztaltuk az elmúlt években.
0: Igen, abszolút.
3: Hát annak idején ugye a szüleink ebbe éltek.
0: Igen, ez nem egy utolsó dolog ez is. Oké, Józsi, hétfőn folytatjuk. Jó, köszönöm, hogy itt voltál. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább, maradjatok velünk továbbra is.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
6: Hazudtam neked.
5: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
3: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyűzene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
8: Időjárás.
7: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
7: Ma napközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Jó utat, aki már mondjuk az M2 környékén van, és éppen befele tart már a főváros felé, és hát jó készülődés mindenkinek. Neki megyünk az első témánknak mindjárt dalok után, Sanyikám. Jó?
8: Jó, legyen, így én is köszöntök mindenkit. Október 2-a péntek van, kitartás, jön a hétvége, most pedig jönnek a megaslágrek, és ahogy Ádám mondta, már is érkezünk az óra első témájával. Bizony. Ami lenne más, mint
6: program. De programot ajánlunk, mert a péntek, akkor programajáros péntek, a hétvége sok minden lesz. Most gyarmatra fogunk fókuszálni, két dolog is lesz, ami miatt érdemes minket hallgatni majd, és ami miatt érdemes kimenni a házból, az első már is jön.
9: And you can dance for inspiration.

0: programot ajánlunk nektek, jó rádiózás mindenkinek, közben Norberto is megérkezett a stúdióban, megtisztel minket jelenlétével.
1: Ádám, ez pont fordítva van. Én érzem a megtiszteltetést, azt, hogy egyáltalán itt ülhetek mellett.
0: Jól van.
1: Ez nekem mindig egy...
0: Megkapod a magadét majd, ne félj.
1: Felemelő.
0: Ez az október, ez erről fog szólni. November is végig, érted. Mi nem fogunk foglalkozni itt az aradi vértanúkkal. Lesznek itt nemesvári vértanúk, úgyhogy majd beszélgetünk mindenről.
1: Jézusom, micsoda jövőt látsz?
2: Szia Norbi, jó reggel.
1: Szervusz, Sándor. Hallottad ezt?
0: Itt revansok vannak. Nem dolgozunk. Ezt itt vagyunk meg erre, megyünk meg arra. Érted? Ide-oda, amoda. Csempe a francba, az van.
1: Tényleg nem volt, micsoda.
0: Csempe a francba, az van. Na mindegy.
1: Az internet filmbe hoztad?
0: Igen. Nem hát, réget a csapd el a csacsit. Maradjunk
1: az rég volt, igen.
0: Na jó van, minden esetre örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Most végre.
1: Kicsit félve, és talán félig is hiszemeztel.
0: Ne, százzál már, ez a műsor.
1: Na, jó, csináljunk műsort. Legyünk már tírok.
0: Jól van. Határőr múzeum. Jó, ez fog megnyílni ma délután 3-kor, ez a témánk itt a programajáros péntekünkben, mert hogy megnyílik ma délután 3-kor. Ugye, erről már foglalkoztunk korábban, amikor hogy ez már készült. Készülődtek, és azt akkor is beszéltünk róla, meg most is, hogy egyébként itt az elmúlt években is voltak különféle évfordulók is, hogy minden mai napig egyébként elég egy komoly határőr közösség az, ami még ténykedik, ami még mozgolódik, ami még azért tud emlékezni a szépre, bár rossz is volt, azt hiszem egy iszonyat nagy balhé volt itt, ugye, gyarmati határőrök itt valami. Nagy bingyit csináltak országos sírben is ment az, ugye? Emlékszem ott, hogy azért benne volt mindenki katyáig.
1: Valami rémlik
0: egyébként. Jól emlékszem rá. De mindegy, csak a szépre emlékszik ugye az ember, és ugye ami a lényeg, hogy egy ilyen kvázi egy ilyen nyugdíjas klubban, egy ilyen nyugdíjas közösség, ugye a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület, akik egyébként többek között azt csinálják, hogy akkor itt összehoznak egy határőr múzeumot, amely egyébként több teremből fog állni, és ez a mai napon fog 3-kor megnyílni. Mit szólsz hozzá? Ez nem volt a határőr, te nem voltál.
1: De hogy nem volt.
0: Te határőr voltál, te is.
1: Nem is kicsit.
0: Tényleg, mint ugye apuval együtt, hogy akkor apu is határőr volt,
1: hát
0: és
1: voltam,
0: akkor te is határőrös voltál.
1: Én határőr tényleg voltam, sorállományban is az voltam, tehát kiskatonának is az voltam, és én voltam egy évig itt ősparancsnok helyettes. Az határőr. Tényleg. A határőr helyi őrsön.
0: Kemény csávó volt,
2: rendőr
0: te.
2: Is volt.
1: Ez én minden is voltam, így van, nem. Előtte voltam rendőr. Igen, és utána lettem határőr, mint olyan, pontosan.
0: Tényleg.
1: És mind a két helyen nagyjából egy évet voltam, úgyhogy egy évnyi rálátásom van a történetekre.
2: Ezek a tárgyak. Én emlékszem, hogy apunak volt egy ilyen nagy katonai zsák, és ő tartalékos volt, te tudod, mit jelent ez, Norbi, és tartalékos volt, és ők bármikor hívhatták őt, vagy menni kellett, mert mit tudom, Orosziba, vagy Récsen.
1: De sose hívták, of course.
2: De.
0: Hívták. Háborúba.
2: Nem háborúban, hanem ha valami helyzet volt. Emlékszem, amikor a lengyel sztori 82-ben néztem a surranóit, a kis kanál, kés, villa, készen volt, csajka.
1: Az úgy volt, hogy megbeszélték bent, hogyha nagyon el akarnak menni otthonról, akkor csinálnak egy ilyen félkamú behívót, és akkor el lehet menni otthonról egy hétre.
2: Ja,
1: és akkor el lehet bandázni egy picikét. Szerintem így lehet.
0: Jó, tehát volt ezzel egy határőrség, határőrbúzom, ami a mai napon délután 3-kor fog megnyílni, úgyhogy hívjuk Novák Koplányi Egyetet, akivel fogunk egy picit beszélgetni arról, hogy mi is látható mostantól kezdve a Vármegyeháza épületében.

0: Volt egyszer egy határőrség, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, akkor programajánlós péntekünk van, és ugye hát nagyon aktívak és alapvetően, hát igen, időpontban is rátermettek vagyunk, ugyanis ugye mai napon, így van, mai napon fogunk majd délután 3 órakor, hát mi is majd átlesni ide szembe a stúdióba, szembe a Vármegyeháza épületébe, mert ugye mai napon nyílik meg a Határőr Múzeum, amelyről egyébként korábban már beszélgettünk a készülődés kapcsán, ezt mondtuk, hogy az előzőekben is, amikor beszélgettünk itt Norbival is, hogy akkor itt rémlett az, hogy akkor gyűjtöttek, jöttek, tematika, stb. És mondtuk azt, hogy mindenképpen akkor fogunk akkor beszélgetni, amikor az egész elkészül, meg lesz, és megnyitják, úgyhogy ezt a mai napon 3 órától egy ünnepélyes megnyitót követően lehet megtekinteni, és most már mindenkinek ajánljuk Salgótarjától egészen a Megyeri hídig, hogyha valaki mondjuk határőr volt annó, az nyugodtan lesen be ide majd, mert hogy egy jó kis tárlat jött össze. Na de milyen tárlat? Milyen tárlat jött össze, ez a kérdés? Úgyhogy fölhívtuk Novákné Koplányi Editet. Ugye Edittel beszélgettünk korábban is, amikor nagyban készülődtek a múzeum összehozását illetően. Ugye ő a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesületnek a vezetője, és ő sok bajtársával, nyugdíjas kollégákkal, volt határőrökkel dolgozik azon, hogy akkor az egész történet összejöjjön. Úgyhogy mi vár ránk, hogyha délután átmegyünk? Erről beszélgetünk vele, és itt is van a vonalban. Szia, Edit, jó reggelt!
1: Szervusztok, üdvözlöm mindenkit!
0: Jó reggelt! Na hát, óriási meló munka van mögöttetek, azt lehet mondani. Én hallottam azért madárcsicserekésekből egy másik innen-onnan oldalakról, hogy akkor tényleg gőzerővel zajlott a munka az egész nyáron. Most már végre megvagytok. Na egy picit akkor talán beszélgessünk arról, hogy az elmúlt hónapok hogy teltek, mert hogy láttam, hogy azért kerestetek bizonyos tárgyakat, voltak felhívások is.
2: Nehéz volt beszerezni?
0: Na, igen.
1: Hát voltak hiányosságok, igen, amikor kértünk segítséget, de kaptunk is. Tehát nagyon-nagyon sok embertől, nem csak határőrtől, hanem civil

0: jó.
1: Nagyon jó tapasztalataink vannak.
2: És akkor én elmeséltem, hogy apunak volt ilyen zsák, mert ő gyakorlatilag egy tartalékos katona volt, ő Nagy-Oroszihoz tartozott, és akkor mindenféléket kutattam benne régen, itt a felvezetőben említettem is, hogy surranó, akkor csajka, meg mit tudom, hogy nyilván ugye voltak atléták, ruhák, akármi, és annak mindig készen kellett állnia. Sokan megtartották ezeket a tárgyakat? Tehát sok ember vitt be ilyen dolgokat, hogy na, ő ezt megtartott.
1: Hát, hát mondjuk amennyi kell, annyi van.
3: Az jó. Igen, meg ugye ez speciális ebben, hogy itt a határőrségről van szó, nem pedig egy sima, nem tudom én milyen katonáról. Tehát ugye itt ez egy speciálisabb műfaj, amire egyébként az editék ráálltak. Mekkora meló volt ez egyébként? Tehát, hogy ezt tudom, hogy hónapokon keresztül csináltátok, a berendezés, az, hogy akkor a tematika meglegyen, a tárgyak elhelyezése, gondolom azért itt sokat dolgoztatok, akár a Józsiékkal is közösen, voltak azért itt, gondolom, kemény hetek.
1: Hát voltak, igen, hát végül is, ugye már tavaly sok mindent előkészítettünk, aha, tehát, hogy a helységeknek a rendbetételét, kifestését, és hát az idén már teljes gőzzel, hogy úgy mondjam.
3: Aha.
1: Hát ugye itt most sokkal nehezebb dolgunk volt, mindikor a ideglenes kiállításokat nyitottuk meg a Palóc Múzeumban, vagy a Kubinyi Ferenc Múzeumban, Széchenyben, mert ott mögöttünk állt egy komplex szakembergárda, uh-huh, infrastruktúrával, mindennel, és hogy most nekünk ezt meg kellett teremteni, és azért nem vagyunk muzeológusok, tehát nem vagyunk igazi szakemberek, de reméljük, hogy jó lesz.
3: Oké, és akkor milyen a tematika, akkor hogy állunk össze egy picit így audióban, valahozoljuk végig a hallgatókat, hogyha eljönnek majd, és akkor akár a mai napon már 3 óra után.
1: Tehát, hogy ez egy 3 teremből álló kiállítás.
3: Igen.
1: Az első terembe ott lesz a határőrizeti rendszerről egy tágabb kitekintés, tehát uh-huh, nem csak Nógrád megyét érintően, hanem az egész országra kiterjedően.
3: Igen.
1: Akkor a vitrinekben ott nagyon sok tárgyi emlék van, hogy az 1000 éves határnak a pontjairól hozunk földet.
3: Aha.
1: Tehát, hogy Erdélyben ugye 2 helyről hoztunk, Gimesbükről, meg Radna Lajos falváról, onnan csak követ, mert szakadt az eső, és akkor most az utolsó volt, hogy Nedecvárától hoztunk. Tehát ezeket is így kitettük, meg nagyon sok emlék. Vannak olyan emlékeink, amit a sorkatonák egyes találkozásukkor a fényképeik, meg a megemlékezések alapján, tehát azok is ki vannak téve. Van a birtokunkban 2 dicsőségkönyv, amit annak idején vezettek a határőröktől, tehát ezek a sorkatonákról van szó. Tehát ezek nagyon... Megkaptuk a Hontifet naplóját, az is a rendelkezésünkre, tehát ezek ilyen nagyon szívünkhöz közel álló dokumentumok. És akkor a középső terembe ott lesznek a klubszoba, az ügyeleti helység, a hálókörlet, és hát lesz egy Ipoly térképünk, amit most megalkottunk, tehát eredeti térkép, amit ilyen mérnöki rajz alapján csináltak.
3: Aha.
1: Az Ipoly folyó szabályozását követő időszakban csinálták, és e köré Ipollyal kapcsolatos képek vannak, tehát az is valószínű, hogy nagyon szép lesz.
3: De jó.
1: A harmadik terem de pedig lesznek tablók, voltak az elsőbe is.
3: Igen.
1: És tehát tablók, a határvadászokat emeltük ki, tehát a határvadászok életét egy tablón megjelenítjük az 1973-as TUSZ drámának az eseményeit, nem, tehát határőrizeti szempont, vagy határőr szempontból.
3: Értem, ez egy izgalmas perspektíva.

0: aktíva, mert akkor talán még erről tehát, nem is hallottunk.
1: Ugye, akik megtaláltunk, vagy összejöttünk olyan sorkatonákkal, akik akkor szolgáltak itt Balassagyarmaton, és részt vettek az elhárításba. Aha. Tehát az ő érzéseiket is egy kicsit visszaadjuk meg. Tehát ilyen dolgok, könyveink megvannak. Találtunk most azóta már határőr feldolgozásba is, hogy alakulhatott ki ez a helyzet.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ugye azért a határ végül is az elkövetők egy határőr tisztnek a gyerekei voltak, ugye, tehát, hogy de az elhárításban viszont már a határőrség hát aktívan részt vett.
0: Aha. Jó, és akkor hogy lesznek egyébként nyitva? Tehát, hogy előzetes regisztráció bejelentkezés kell, vagy állandóan nyitva vagytok?
1: Hát ez most egy kialakulóban van. Úgy lesz, hogy ügyeleti rendszerbe hetente.
0: Aha.
1: Heti váltásba leszünk ügyeletesek, és az ügyeletesnél lesz egy telefonszám, amit majd ki fogunk írni a városba is.
0: Igen.
1: Meg a Facebookra, meg mindenütt, tehát hogyha azt hívják, akkor ugye megegyeznek, hogy mikor lesz, és még gondolkozunk azon, hogy lesz egy nap, amikor több időt ott tölt valaki, amikor nyitva van, de így majd telefonon próbáljuk meg, hát azt szeretnénk ugye a csoportok is, hogy előre bejelentkezzenek.
0: Abszolút oké. Jó, rendben. Edith, köszi, és akkor nagyon várjuk ezt a ma délutáni történést, és akkor ott leszünk, és akkor találkozunk. Rendben, aztán akkor itt
1: azt
0: bíztatjuk a hallgatóinkat is, hogy minél több menjenek el erre a kiállításra. Köszönjük, hogy tudtunk beszélni. Szia, Edith!
1: Én is köszönöm.
0: Minden jót. Szia. Na úgyhogy akkor a határőrség. Egyszer volt, hol nem volt, tessék menni, és akkor jó lesz. Sanyika, jössz te is. Beöltöztetlek, és akkor megyünk a határa. Jó? Kapsz egy kutyát is, és akkor tudunk menni együtt. Jó? Kész ennyi. Úgyhogy lényeg, aki ott akar lenni a megnyitón, az délután 3 órára érkezzen Balassagyarmatra, a Vármegyeházába, és akkor ott hát szerintem abszolút tud egy időutazást összehozni. Úgyhogy tessék menni, délután 3.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Paluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspest is járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A Zene Világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
2: Időjárás.
4: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: Közlekedés.
4: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Megnyílik a mai napon a Határőr Múzeum, kedves hallgatók, Balassagyarmaton, a Vármegyeháza épületében. Erről beszélgettünk az előbb Novákné Koplányi Edittel, a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, és ugye elmondta itt azt, hogy nagyon sok mindent kaptak a tárlathoz, nagyon sok volt, Határőr tudta az elrakott kis cuccait ugye odarakni, lesznek ugye több teremben kiállítások, vitrinek, fényképek, emlékkönyvektől kezdve használati tárgyak be lesz rendezve, tehát hogy egy ilyen életképet is kapsz arról, hogy akkor ez milyen lehetett annó.
1: Érdekes dolog egyébként, mert itt egy viszonylag friss dolognak az elmúltáról beszélünk, és egy viszonylag tehát nem olyan régen volt még ez más múzeumokhoz képest, nyilván ide akarok megérkezni, tehát egy kicsikét ennek még furcsa per pillanata megítélése, hogy mit akarunk mi most múzeumban, hát gyakorlatilag 20 éve még üzemelt, vagy valami ilyesmi. Igen, ezt most még elmondhatjuk ma, de azért ez egy nagyon értékes lépés akkor, amikor ennek már nem ilyen rövid lesz a távlata, hanem mondjuk még egy 20-as rárakódik, vagy még több idő. Na, annak a távlatából már azért sokkal érdekesebb és értékesebb lesz. Ráadásul ezeket a katonás dolgokat, ugye például ott van a kedvenc filmed és a kedvenc muzsikáid egyike, az Angyalbőrben című opusz. Ők nem is a határőrségen dolgoztak, vagy játszódik, hanem igen, mondjuk a honvédségben. Attól még az egészet körüllengi, még most is egy ilyen nagyon jó pofa, érdekes, kis kíváncsiskodós retro hangulat. Alapvetően ennek a kiállításnak is tud ez ilyen értelemben jelzője lenni. Tehát,
0: meg ugye gondolom, akkor megtalálhatják.
1: Így is érdekes.
0: Azért az is érdekes, hogy meglátod magadat, érted, mint volt határőr, nem tudom. Tehát, hogy már el fog már menni egyébként én is, akkor hátra mondom, a határól van, a hátra van, mint kutyás határól van egyébként felvétel.
1: Egyrészt az is lehet, másrészt pedig, ha ennek hiány van az ember, akkor is bele tudja képzelni, akár úgy borsolját magát vissza azokba az időkbe, ha az megy, vagy mondjuk, amit te mondasz, hogy apudat adott esetben, hát te nem láttad, el se tudod képzelni, hogy
0: hát
1: most...
0: Jó, fotón, igen,
1: de igen, mondja, de mégiscsak más igen, ott a maga igen, zöldjében és barnájában ott azért az előtted a felszerelés.
0: Úgyhogy ez mától már vár benneteket mindenképpen, és akkor
2: 15 órától
0: megnyílik, de közben ottom akkor egyfajta egy kis tanácskozás is zajlik a mai napon, szintúgy, úgyhogy abban is nyugodtan szerintem be lehet menni. És ami a lényeg, hogy a köntök ez milyen telefonos előregisztrációs, bejelentkezéses módja van annak, hogy akkor ott legyetek. Ahogy itt elmondta, ez még alakul majd, hogy milyen gyakorlat lesz, és hogyan lesz nyitva ez a kiállítás, kiforja magát.
1: Elkezdett neki jó ez a telefonos megoldás igen, is, vagy ügyeleti rendszerre.
0: Igen, abszolút. Úgyhogy menjünk, Norbi.
1: Menjünk, nincs messze?
0: Lehet, hogy ott vagy.
1: Te
0: is voltad, megnézzünk, ti azt sem egy fotót majd rólad.
1: Na, úgyhogy akkor is most.
0: Délután 3.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 000 kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4-kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
9: Hazudtam neked.
8: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
10: Verity. Hamarosan a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A Bátony Terenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg Vác gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő KFT útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motoros klub tagjainál. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyesség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogató parancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket. Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetésére. Zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
9: Időjárás.
12: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: Nyékiautóház.hu.
16: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
12: Közlekedés. Ma napközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most indítjuk a napot. Start menü.
20: Start menü.
19: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megafon.
18: Nagyot szól.
20: ezek voltak a 8-as hírek, szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek, Norbika in the house.
21: Szép reggelt kívánok én is nektek, sziasztok.
20: Nekem még szoktam a pofárat, hogy itt vagy, olyan rég nem voltál.
21: Látom, hogy megijedtél, mikor bejöttem.
20: Nem ijedtem meg, csak meglepődött tapasztalatom, hogy itt vagy.
21: Hát ez meg ki ez?
20: Nézd meg, te a rosszabb kit vert ide be a
21: stúdióban.
20: Igen. Sanyika, neked is jó reggelt, hello.
22: Jó reggelt neked is minden hallgatónak. Úgyhogy most már tényleg beindult a nap. 8 óra után azért ilyenkor már így képben lenni és friss.
20: Beindult már mindenki, mint az állat. Igen. Na, péntek programajánlás, akkor nagyjából egy mesdjében leszünk, mert ugye az előző órában ugye a ma nyíló határőr múzeumról beszélgettünk, most pedig a holnapi a Honvédelmi Sportközpontban megrendezésre kerülő családi napról fogunk beszélgetni, mert hogy Mr. Bakos Gyula dandár tábornok, ezredes a hadnagytörzsőrmester és a csapata, a 16-osok, azok fognak ismételten majd persze az ő jó szokásukhoz és stílusokhoz képest egy kis csihi puhi rúpiót csinálni, és erre fogunk benneteket most majd invitálni mindenképpen, mert hogy mindig jó és kalandos az, hogy a Gyuláék csinálnak. Ugye?
21: És elég sűrűn teszik ezeket a kalandokat.
20: Szerintem meg lehetnék sűrűbben.
21: Gondolod?
20: Igen.
22: Én a kirándulásukra emlékszem, az útvonalra, amit nem is tudom, szilveszter vagy január elején csináltak? Minden évben.
21: Nem kirándulás az.
20: Nem, ma izé
21: emléktúra.
20: A Doni emléktúrával keveredte össze azt egyébként. Nem szilveszterkor, hanem az ugye Donkor a kitörésnek a napja kapcsán. Igen, ugye most nagyon sok szórakoztató program lesz a Honvédelmi Sportközpontban, de emellett ugye a 16-os Honvéd Hagyományőrző és Kultúrás Egyesületnek meg a társ egyesületeinek a jóvoltából, tehát egyébként itt lesz egy kis plusz csipet csapat, meg lehet tekinteni egy különleges hadijátékot, egy második világháborús csata jelenet újrajátszása lesz majd.
22: Nem semmi.
20: Gyerekek. A hadijáték első jelenete az Árpád vonal kiépítését mutatja be, azt az utat, amely az építési munkálatoktól egészen az 1944-es harcokig vezetett, és ugye az a céljuk a rendezvénynek is, hogy látogatók ne csupán egy hadijátékot lássanak, hanem egy történelmi folyamatot is megismerhessenek. Úgyhogy egy picit egyébként több lesz ez, mint hogy csihi puhi rúpió.
21: A rúpió mit jelent ebben az össze...
20: Majd elmesélem.
21: Jó, rendben.
20: Haladjunk.
21: Az előbbi mondatnál is megfogott engem ez a történet. Haladjunk, rendben, én örülök neki. Egyéb iránt, amikor van egy ilyen visszajátszás, meg újrajátszás, meg újraélés, meg minden ilyesmi, ott van valaki, aki ezt szóban is egyéb iránt
20: narrálja,
21: kíséri, mondja, okosítja, és osztja meg az ahhoz szükséges infókat?
20: Szerintem előtte.
21: Előtte?
20: Elmondják, hogy mit fognak majd látni a hallgatók, meg a nézők.
22: Aha.
20: És akkor
22: úgy. Mire számíthatnak?
20: Igen. Bár lehet, hogy vannak, figyelj, megkérdezed mindjárt a Gyulától.
21: Jó,
20: hogy van-e, vagy gondolkoznak ilyen narráció, vagy akkor is most láthatják.
21: A rúpiót is törekedezem?
20: Ne. Majd meg fogod tudni azt, hogy akkor van a narrációban nincs. Viszont egész napos programok lesznek, és jó mindent fogtok majd látni, mert hogy sátortábor, harcállástól kezdve egyenruhák, tehát kiállítás is lesz még pluszban, úgyhogy pár dal, és jönnek a részletek.

0: A 16-osok már megint készülődnek, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy a holnapi napon a Honvédelmi Sportközpontban Balassagyarmaton ismét csáli nap lesz, csomó-csomó minden, és egyébként ez egy nagyon, hát hogy mondjam, népszerű, tehát hogy egész nap kin vagy, múltkor tankot is hoztak, vagy te tudom, tehát hogy itt teljesen ellen.
1: Az is jó sztori volt, igen, a tankos, ha emlékszem.
2: Persze, hogy népszerű, mert olyan rendszerességgel és olyan régóta rendezik már Gyuláék ezeket a programokat és megjelenéseket, hogy az egész történet szép lassan behúzhat a köztudatba is, és minimum várják. Aki egyszer látta...
1: Ez az, így van.
2: Aki egyszer látta, az pedig szerintem viszi a többi embert is elnézni.
0: Itt is egy mínuszpont, mert egy undorító AI plakát van, ezt én most már egy pár napja mondtam a Nórinak is, meg hogy mindenhol is, hogy egyszerűen mindenhol egyszerűen ne. Szokjatok le ettől az undorító szar plakátokról, jó? Tehát ne.
2: Vagy ha igen, vagy ha mégis, ne. Akkor szálljatok időt arra, hogy úgy utasítsátok az tisztelt szoftvert, hogy ne legyen feltétlenül egyik plakát hasonlító a másikra, igen. És az azt megelőzőre,
0: mi,
2: és az azt
0: mi,
2: megelőzőre.
0: Bocsánat, nem tudom, ki csinálta.
2: Mert ez így meg,
0: mi ez
2: nem
0: a
2: jó.
0: Plakát, érted? Honvédelmi Sportközpont ott van jobb oldalt fönt, egy ilyen erdő közepén.
2: Nem is ott van,
0: tehát ilyen szarokat miért csináltok? Most komolyan mondom, miért kell ilyen szarokat csinálni?
2: Hát mert szépet lát elsőre.
0: Egyszerű, olcsó, de nem értetek hozzá. Továbbra sem. Mi van ott közülterés?
2: És ez mi?
0: Milyen autó,
2: ez a GTA-ból
0: milyen autó van ott alul? Mi az ott az, érted?
2: Az meg,
0: mik ezek?
2: Hát igen.
0: Na, igen. Szokjatok már erről.
2: Igen, jó? Az a baj, azt hiszik, akik csinálják, hogy ők is rögtön grafikusokká avanzsálnak, amikor beírnak egy kérdést.
0: Borzasztóan rossz. Nem kell.
2: Nem kéne.
0: Nincs rá szükség.
2: Hát igen, ez a sima kiírás is egyszerűbb.
0: Ennyi, kész.
1: Norbi, milyen beszélgetés elé nézünk?
0: Hát ne bocsánat, de én ezt adom.
2: Mondjuk Gyuláék erről bajmi keveset tehetnek mások
0: nem,
2: ezbe.
0: De hát most megint az AI alapján megint bejön ez a silány, bocsánat, szar, semmilyen, átgondolatlan, ötlettelen, és ráadásul hibás plakátok vannak.
1: Amikor is mondtad adásba ezt, Ádám, amikor Norbi, te nem voltál, és az AI-ról beszélt.
0: Igen, most Norának is mondtam. Én nagyon föl tudom magam húzni, bocsánat a hallgatóktól. Igen.
1: Egy simára épülő plakátokat készítenek.
0: Borzasztó az egész egyébként. Na jól van, de nem ez a témánk, hanem az, hogy nagyon jó lesz egyébként a holnapi nap, attól függetlenül, hogy egyébként a plakát tényleg borzasztó, mert ő 16-osok ott vannak, és egy nagyon-nagyon szórakoztató, egyébként meg tanulságos bemutatót fognak majd újra játszani, vagy látszani egyfajta csata jelenetet, de ezért hívtuk fel a Bakos Gyulát, aki a csapatnak a vezetője, hogy tudjunk erről beszélgetni. Gyulám, jó reggelt, halló.
3: Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hello. Jól van. Lenyugodtam már, hogyha beszélgessünk a témáról.
1: Kipufogta magát.
0: Most, de én ezt adom, tehát, hogy gyerekek, most érted, egyik kész. Nekem ez a véleményem. Hagyjuk. Na, mi mindenekkor készültök, mert elmondtuk az előbb a hallgatóknak, hogy lesz egy jelenet, ami az Árpád vonal kiépítését mutatja be. Egészen ugye az építési munkálatotok kezdve a 44-es harcok, akkor most építkezni fogtok? Talán kezdjük innen.
3: Hát az a helyzet, hogy amit a terület lehetővé tesz, tehát én azt úgy mondanám, hogy ez már félig, meddig inkább színház, mert ugye egy adott területet csak úgy tudunk idevarázsolni, hogyha az embereknek azért a képzelő erejükre szükségük van. Tehát úgy mondom, hogy az Árpád vonalnak egy szakasza lesz itt megjelenítve a HSK-nak az udvarán, amennyire tudjuk, kiépítjük magát a rendszert, és akkor így a terepakadályokat is felhasználjuk ehhez. Tehát eleve a Kárpátokat nem tudjuk ide varázsolni.
0: Hát oké,
2: nagy dolog lenne.
0: Oké.
3: De igaziból itt a történet maga az érdekes, hogy ugye hogy kötődik Balassagyarmathoz, ugye Magos Munkdezsőn keresztül, aki 941-42-ben a keleti Kárpátokban és ugye a kárpátaljai részen érsekvadkerti építőmesterek segítségével, Réti István segítségével és helyi ruszinokkal építették ki ezt az Árpád vonalat. Ez egy völgyzár volt, tehát ez ilyen pontrendszerben működő völgyzár, és zárta a jelentősebb részeket, hogy a szovjet vörös hadsereg ugye ne tudjon áttörni. Ez jól is működött amúgy, tehát tényleg megfogta a szovjeteket. A probléma ott kezdődött, amikor a románok átállnak, és akkor kerülik meg úgymond a rendszert, és kezdik a magyarok is a szervezet kiürítését ennek, mert hát így már okofogyottá vált. De a román átállás előttig ez megfogottok mindent, ez nem lehetett átjönni.
0: Oké, és akkor ezt fogjátok milyen módon, mekkora csapat, ahogy láttam, akkor jönnek a társcsapatok, és akkor az hogy fog zajlani?

0: mondjuk egy narrációval közben, amikor az események zajlanak. Nyilván ott azért már a zajkomfort nem feltétlenül kedvez a narrációnak, ezt én is érzem, de lehet, hogy arra van igény esetleg a közönség részéről, hogy szóban is megyék.
1: Folyamatos, tehát elmondja a történetet, bemutatják, azzal kezdjük, hogy bemutatják a csapatokat, tehát hogy ki hogy nézett ki, hogy meg tudják mondani, hogy kik a szovjetek, kik a magyarok, kik a németek, mik az eltérések az egyenruhában.
2: Kezdjük az elején. Kezdjük az elején, hogy kivel van?
1: Kivel van.
3: Igen.
1: És akkor utána ez folytatódik, tehát végig narrálja a teljes történetet, elmondja, hogy miért vagyunk itt, mit kell elképzelni, mi a helyszín, melyik évben játszódik, és hogy kezdődött az egész Árpád-vonalnak a kialakítása, jobban mondom, az építése.
0: Akkor azért minden támogatást megkap a közönség tényleg annak, hogy a lehető legjobban el tudja képzelni az eseményeket és ennek a reprodukálását, persze, hisz ez a cél.
1: Igen. Itt egyedül ugye a probléma az, hogy maga az Árpád vonal is inkább ilyen felhasználta a természeti adottságokat, tehát építkeztek ugyanúgy betonból, fából, mindenből is, tehát a sziklákat is felhasználták, és megfelelően átszázták ezeket. Tehát ha az ember így rákeres, mondjuk Svájcban a bunkerekre, tehát ezek valami hasonlóak lehettek azért kisebb léptékben. Tehát ezek ilyen támaszpontszerű erődítések voltak, tehát kisebb csapatoknak. De pont a lényeg az volt, mert hogy jó páncélszerű fegyverek voltak ide beépítve, meg is tudták ténylegesen állítani a szovjet előretörést.
0: Említetted, Gyula, a Munk rezsőnek a nevét. Én nekem valami úgy rémlik, hogy ő nagyon sok épületét is idézőjelesen felelős a főutcán, tehát rengeteget épített itt egy csomó.
3: Persze, megvan a Munkvilla egyébként, az ugye ott van az Adin, tehát ugye befúrsz a Kossuthról az Adira, ott van a Szent Imre, és akkor be tudsz fordulni a Balassi utcájába az Adiról, ugye?
0: Igen, és ott a sarkon?
3: Ott a sarkon az a Munk.
0: Tényleg?
3: Az a Munkvilla.
0: Mert a főutcán is azt szerintem pont itt a papír volt környékén, és még nem tudom mindent.
3: Igen.
0: Azt hiszem, hogy ő
3: sokat. Mond?
1: Ő nagyon sokat épített, persze, itt Balassi gyarmaton, tehát ha jól tudom, még a polgármesteri hivatalt is ő építi át az ő tervei alapján, és tudni kell róla, hogy zsidó származású volt, de kikeresztelkedett, és hiába építette a honvédségnek 41-42-ben ezeket az erődítéseket, és elvileg védett volt. Ugye a nyilas hatalom átvétel után a védettségét nem tudták megtartani neki, így hát sajnos őt is deportálják, de útközben öngyilkos lesz, és ha jól tudom, valahogy Aszódnál hajt végre öngyilkosságot. Szomorú a története, tragédia, az... igen, de mindenféleképp érdemes foglalkozni vele, mert méltó emléket állítani neki, mert hát ugye Balassagyarmatról került ki oda, és akkor neki köszönhető, hogy azért a szovjet vörös hadsereg nem egy pár nap alatt zargatott át a Kárpátokon, hanem ott tényleg megfogtuk őket egy időre.
0: Nagyon nagy dolog.
3: Mikor érkezünk hozzátok holnap, Gyula?
1: 2-kor kezdődik a hadijáték. Ugye most a Honvédelmi Sportközpont kérésére csináljuk ezt az egészet, tehát tőlük kaptunk egy fölkérést. Lesznek még lesz még több program is a sportközpontban, tehát hoznak egy ilyen borulós autószimulátort, lesz paintball lövészet, arcfestés, tehát azért megpróbálják úgy csinálni az egészet a sportközpontos kollégák, hogy tényleg egy ilyen családi nap legyen, tehát ne csak a tömény militáriáról szóljon az egész.
3: Oké, tiszta. Jó van, Gyulám, akkor megyünk, ölelünk, és akkor mindenkit arra buzdítunk, hogy akkor holnapi napon azért egy pár órát nyugodtan el lehet tölteni a sportközpontban. Örelünk, jó legyél! Szia, Gyula!
1: Köszönjük!
3: Szia, ciao. Na, úgyhogy akkor holnap, jó? 2-kor, de egész nap lesznek történetek. Jó, és ez tök jó, évre nagyon sokan mennek el, úgyhogy menjetek el ti is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Jelentették, az elmúlt 16 év közlekedésfejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsó

0: rendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúlyutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg vált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motoros klub tagjainál. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyesség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogató parancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket. Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetésével. Zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.
1: Időjárás.
0: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Manapközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Várjátok holnap a Honvédelmi Sportközpont Balassagyarmaton, mert hogy családi nap lesz, ami minden évben nagyon klassz szokott lenni, és ugye amellett, hogy itt tényleg sok minden lesz, amit ők megszerveznek, lesz egy 16-os honvéd hagyományőrzős katonai csípúj, ha lehet ezt mondani, de persze szigorúan együkat hív jellegkel.
1: Igen, és ráadásul...
2: 14 órától, ugye?
0: Igen, így van, így van, így van.
1: És ráadásul ugye egy ilyen emlékállítás is a munkarezsőnek, ez nem is kismértékben, hiszen ha sokan tudtuk is azt, hogy a város főbb épületei.
0: Igen, abszolút, abszolút.
1: Felelős emberről beszélünk, illetve aki építette. Lehet, hogy ezt már tényleg sokkal kevesebben tudják, hogy ennek a katonai célú Árpád vonalnak az építésénél milyen szerepet és milyen hasznos szerepet játszott ez az ember. Szerintem ezt valószínűleg sokkal kevesebben tudjuk, és azért a Gyuláéknak ez egy óriási nagy pont, hogy ezt beemelték ebbe a mostani produkciójukba.
0: Így van, és hát ahogy mondta Gyula is, de akkor azért megismételjük, hogy hát egy magyar páncéltörő ágyús harcálás korhű berendezéssel és felszereléssel, ezt meg lehet nézni, egy szovjet nehéz aknavetős állás annak környezete, egy második világháborús katonai motorkerékpár, egy Wilds Jeep, amit mondott ugye, amely ugye szovjet oldalon felderítő dolgokat szolgált, egy magyar sátortábor és harcállás korabeli egyenruhák, felszerelések, használati tárgyak lesznek láthatóak, és lesz egy szovjet sátortábor is, meg harcállás is szintén berendezve, hogy kell. Esregényújtó kötözőhely, amely ugye a fronton szolgáló egészségügyi személyzet munkáját mutatja be. Tehát lefeküdhetsz, aztán majd Gyuláig bekötöznek szépen, mondta, hogy felcser, és jönnek majd, és akkor kilalacsolnak vérrel, művérrel, és akkor bekötöznek. Mit szólsz hozzá, Norbi?
1: Igen, hát ha ez mind meg fog történni, akkor nagyon látványos lesz, különös tekintettel arra, hogy 30-40 ember fogja eljátszani két oldalról a két csapatnak a szerepét, és tényleg lesz ott folyamatos narrálás, lesz folyamatos információ átadás, úgyhogy ott mindenki jól tájékozott
0: lesz. És emellett ugye ez maga, ez ugye holnap 10-től délután 4-ig tart, és 2-kor lesznek a Gyuláék, de teljesen ingyenes rendezvény a helyszínen, ahogy látom ezen a csodás plakáton, lesz vattacukor, popcorn és nachos, gyermekakadálypálya, légfegyverlövészet, álca, arcfestés, az király! Nem lehet, hogy bekened az arcodat, tudod, mint a izébe? A szakaszba, hogy itt tudod, így beizél.
1: Csíkokat, vonalakat.
0: 16-os honvédek, hogy ott lesznek. Borulás szimulátor lesz, meg rendőrségi baleset megelőzési pont is. Légvárban lesz felállított paintball céllövölde. Lézerfegyver, blaze pod.
1: Legyen ez bármi.
0: Íjászat és egyébként azonossági jegy és töltényékszer készítése.
1: Parancsolsz?
0: Azonossági jegy és tölténylőszer.
1: Ja, tudod, ez a nyakbalkasztós
0: dögcédula?
1: Yes. Milyen szép neve van egy
0: azonossági jegynek hívják ezt?
1: Szinte biztos vagyok benne.
0: Dögcédulának hívják ezt.
1: Elég baj az.
2: Régen úgy hívták, de most már ilyen nyakpassz, amit így a nyakadba akasztasz.
0: Milyen nyakpassz?
1: Hagyjad, beszél össze. Tudod, ez azt hiszem, hogy 10 évben van konferencián.
0: Nem, az év vak konferencián van, az dögcédula, tehát ilyen katonai dögcédulát.
1: Nem papírműanyag,
0: fémből tudják nyomat. Yes. Nem mindig konferenciák vannak.
1: De ennek ez a PC neve ezek szerint.
0: Azonossági jegy, igen. Na, jó van, tessék menni, és akkor jól szórakozni.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veréti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspest is járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak meg Vác gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Siffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Siffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Siffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
7: Időjárás.
9: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
7: Közlekedés.
9: Manapközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
10: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: 9 óra elmúlt, szevasztok, jó rádiózást kívánunk továbbra, és mindenkinek folytatjuk a Start menüt a Megafon mikrofonjánál. Olicsak Ádámat halljátok, és Karvas Anyikánk is még itt van. Sándorom, neked is szép napot ismételtem.
14: Szép napot mindenkinek, és hát jó utat az úton lévőknek. Tartsatok velünk továbbra is az utolsó órában, a startmenü utolsó órájában. Jönnek a megaslágerek, és már is érkezik Varga Bíró Tamás. Érdemes megvárni őt is. Na,

0: Kék halál.
1: Kék halál. Sietnünk kell, azt mondta Varga Bíró Tamás, úgyhogy kezdjük is bele, gyorsan, Varga Bíró Tamás. Szia!
2: Hát sziasztok, és szia te is. Hát igen, sietnünk kell, mert idefele jövet, kaptam egy üzenetet a kedves kis autómtól, ami egyébként sose kap el, de hogy az van vele, hogy megjelent ilyen kis sárga autó, és beleállítva egy ilyen csavarkulcs, egy villás kulcs, hát az azonnali, motor, azonnali szerviz, és hát kérem tiszteleten, éppen nem volt nálam fekete szikszalag. Az egyik családtagom egyébként a Balassagyarmati fémipari vállalatnál dolgozott még a 70-es, 80-as években, és akkor ott az volt a szokás egyébként, hogy mindenki, minden dolgozó teli táskával ment be. Ilyen kis aktatáskával, vagy bőrtáskával, amibe az aznapi, illetve az előző napi, hát ezt lehet mondani, nem tudom, egy napilapnak, inkább, mert most már újraindul ez a napilap, az összegyűlt példányai voltak. És kifelé is mindig teli táskával jöttek, így lett nekem sok szikszalagom, még a mai napig van, és akkor az a lényeg, hogy pont nem volt nálam, mert én ilyenkor, hogyha egy ilyen kis sárga, ilyen lámpa fel, nem esem pánikba, hanem levágok egy kis kockát a fekete szikszon, odaragasztom,
1: és kész.
2: És akkor kész van, nem látom.
1: De egyik leálltál, és újraindultad a
2: tutorial, akkor is leálltam, sőt, tutorial videót is megnéztem, hogy be kell nyomni a kilométer, a napi kilométer számlálót, aztán a féket, aztán ráadni a gyújtást, úgy hagyni 5 másodpercig, és akkor elméletileg lenullázott a ezért. Na most ez abban az esetben működik, tényleg működik, ha nincs baja az autódnak. Csak véletlenül megblondult az elektronika, és ez kiírja. Éreztem valamit, rángatott, mint 3 lipicai ló. Úgy rángatott, az nem jó, az a Krúdi féle álmoskönyv szerint rosszat jelez.
1: Az bizony rossz.
2: És akkor
1: piros az nem gyulladt ki piros? Csak sárga volt?
2: Nem, még csak sárga volt, és nem is villogott, csak folyamatosan égett, és akkor elvittem a Buga doktorhoz, én úgy hívom, hogy doktor úr, az én drága autómágusom, és akkor mondta, hogy hát végül is a harmadik henger nem megy. És mondta, hogy el lehet-e még ezzel menni Jihlaváig? Nem értette a kérdést, mondom, hát figyelj, Brno meg Prága között van ez a Jihlava 5 óra autóút, és akkor mondta, hogy gyarmatra se. És akkor tedd bele ilyen műtyűrt, ami gyújtás elosztó, nem tudom micsodát, az romlott el, á 60 ezer forint, és akkor az elromlott, ideiglenesett beletett egy bontottat, és akkor most én itt vagyok, de nagyon gyorsan kell visszamennem, mert már akkor ott lesz a megrendelt új alkatrész, beszerelés. Ez egy kisebb fajta csoda egyébként. Tehát ez pontosan olyan, mint hogyha egy párt a magyar parlamentben 4/3-dal nyerne. Tehát reggel elromlott a kocsim, azonnal szóltam a szerelőnek, aki azonnal fölvette, és azonnal ráért, majd azonnali időpontot mondott nekem, megnézte, már jöttem ide, és már meg fogja csinálni, mire visszaélek.
1: Ha ilyen ez az egészségügyben.
2: Ugye? Tehát, hogy jó napot kívánok, csípő protézis szeretnék csináltatni. Hát, délután ráérek. Csak, hogy sajnos nagyon sokan vannak.
1: Csak délután.
2: Másnap reggelre tudjuk ígérni önnek a protézis, de Michelangelo tanítványai fogják faragni önnek majd. Kárarai fehér márványból.
1: Nekem most december 14-i volt.
2: Igen, tudom, volt tudom, beszélgettünk csak privátban.
1: Igen, és akkor... Igen. És akkor
2: no, de melyik év?
1: Az idei év. Ezt hétfőn kértem meg, akkor december 14, és akkor mondtam, hogy jó, akkor irány Balassagyar.
2: Igen.
1: Vác vonal, és akkor...
2: És akkor,
1: akkor rá 2 napra.
2: Na de látod? Igen. De hogy az ember azt mondja, hogy hát meg volt már 4 nagy eskü, ami 4 nagy kiadás, ugye? Talán mondtam már itt a rovatomban azt a Kalocsa melletti falusi közmondást, hogy ahány leányod van, annyiszor ég le a házad. Ez azt jelenti, hogy a lányos ház fizette az esküvő teljes költségét, ezért ahány lányod volt, annyiszor mentél teljesen csődbe, tehát égetlen a házad. Tehát 4 esküvő, érted? 4 nagy lagzi megvolt, és akkor az ember azt mondaná, hogy pihenünk egy kicsit. De a kis autó azt mondja, hogy nem.
1: Ő is pihenne.
2: Ő is pihenne, csak
1: ugye... Megmutatta magát neki is. Hát
2: igen, na, igen. És hogyha azt mondanám, hogy ekkora egy balek vagyok, egy szerencsétlen állat, akkor kérem tisztelettel elég, ha az eszembe jut, hogy aha, aha, ez egyébként remote fele történt, és akkor úgy fordultam, gyarul. Tehát, hogy aha, de mi van, hogyha jéglabában történik ez?
1: Akkor el kell hozni az international kapcsolatokat.
2: Igen, a trailer, meg a, mit tudom én. Akkor Lillának nagyon-nagyon, mert ő megy oda versenyre, én viszem őt, Lillának nagyon gyorsan nemzetközi karriert kell csinálnia. Több százmilliós felépi díjakkal, de úgy körülbelül egy napon belül, ugye, hogy haza tudjunk jönni.
1: Hát, figyelj, hazahoznak.
2: Istenem.
1: Nem százmilliós tételek, amik hazahoznak trillerrel, mondjuk, Britnó mellől. Mondom.
2: Igen, ne próbáljuk ki. Ne. Jó, tehát én azt mondom, hogy hagyjuk ezt. A jóisten újból közbelépett, megmutatta önnön magát, és az, hogy vigyázz reánk.
1: Buga doktor személyében.
2: Buga doktor személyében. Jó. Jaj, Palikám, innen is üdvözöllek. Na kérem, tisztelettel, hát majdnem a felét elbeszélgettük, de szerintem építő jellegű beszélgetés volt. Akkor kezdődjenek a kis gyorsan klasszikok. A Titanic híres jelenetében, mint tudjuk, hogy a Jack lerajzolja Rose-t.
1: Igen.
2: De a rajzot minő, meglepő, nem Leonardo DiCaprio készítette.
1: Valahogy éreztem, csak is hatírozgatott ott, nem tudom, mit csinál.
2: Hanem James Cameron.
1: Olyan szépen
2: rajzol. A rendező. Igen! Hát micsoda dolog ez, nem? Ó, de jó, maga meg is élhetne ebből, kedves azért Maestro. Aj, Istenem. És lerajzolt a basszuskulcs. És én egyébként rájöttem, hogy ők azért storyboardot, tehát hogyha így avatott rendezők, netán tantanultak is rendezést.
1: Akkor kell.
2: Nagyjából plánokat. A storyboardot azt kellett csinálniuk, a plánok persze azok miatt.
1: Persze. Tehát,
2: hogy ja, úgyhogy ilyesmi. 1982-ben a Solaris és a Lobogó zenészei megalapították az első emelet együttest. Hatalmas sikert arattak az Ergo előzenekaraként. De kitaláltak ilyen nevüket?
1: Az első emelet?
2: Aha.

0: Igen,
1: rendesen a CPG, ugye? Igen, ez CPG.
0: Erős Péter!
2: Igen, igen. Akiről már most jegyezzük meg, hogy nem az a nevük rövidítése, amit sokan gondolnak, hanem Come On Punk Band, vagy valami group. Come On Punk Group. Ez a nők, tehát CPG. Mert nagyon sok minden elterjedt így a nevükkel kapcsolatban, tehát mi most nem mondtunk rosszat, mert eleve a nevük nem jelent rosszat. Uh-huh. Csak ugye be kellett feketíteni őket, és akkor hát a pártállam az a propaganda révén meg is tette. A kádári, tehát mielőtt még mindenféle figyelmeztetést kapna, a kádári pártállam propagandája megtette szegényeket. Ők voltak egyébként az első és egyetlen rockzenekar, vagy popzenekar, vagy könnyű zenét játszó zenekar, akiknek a tagjai börtönbe kerültek, ténylegesen letöltendő szabadság vesztése, tehát nem volt más. Ők voltak szegények, leültek, mint a rossz frakció bűnei, idézőjeles bűneitől kezdve, Ricsericse Beatrice-n keresztül, az Őseddáig, a Kex, mindenkinek a bűnét ők ülték le. És hát Erdős Péter, üdvözöljük anyukádat. Tehát én így ezt tudom mondani, akit egyébként biztos, hogy nagyon sokan szerettek, én még olyan ugye nem találkoztam, de hát ugye, akit anya szült, az mind csalódik végül, vagy így, vagy úgy, hogy maga próbált csalni. Olvastam én ezt az interneten, valakinek a tollából, és hát kérem tisztelettel, nagyjából helye közel, mivel szorít az idő, és Pali azért, hogy is mondjam, tehát nem egy várakozós típusú ember, nagyon nagy üdvözlettel, szívemben kicsinke rűzselángokkal, kocsim mindhárom hengerével ideiglenesen működve, kívánok mindenkinek további jó megafonhallgatást.
1: Nagyon szurkolok, hogy ez az egész műtét sikerrel záruljon, és a holnap már vitámban, vagy legközelebb vitámban tudjuk majd ezt folytatni.
2: Úgy engedje a jó Isten.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspest is járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon

0: Bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
1: Időjárás.
0: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Már ennyik voltunk, kedvesek, köszönjük szépen a mindent is. Igen, 2618. Ez a mai közös számunk, úgyhogy remélhetőleg hétfőn ez egyel fog majd nőni. Úgyhogy itt a vége, fuss el véle. Sanyikám.
2: Így van, köszönjük egész heti kitüntető figyelmeteket. Holnap és holnap után Best of, Megaparty, ma este 20 órától, meg hát persze holnap is. Most jönnek a hírek, aztán Reni, és nem maradt más hátra, hogy elmondjam a mai üzenetet, a kudarc olykor sikerhez is vezethet.
1: Na, hogyne? Sőt, előbb-utóbb az vezet igazán a sikerhez, nem? Hogy tudod, sokszor kapsz luftot, aztán utána úgy összejönnek a dolgok. Hogyne? Hát Zsozi atya mondta azt, hogy nem lehet itt mindig a radar alatt gimbizgetni, ezt akkor végigsuhanni. Azért az nem ilyen. Jönnek az dolgok, és akkor jobban tud értékelni a jót. Ennyi?
2: Kész. Ahogy szokták mondani, tudod, minden rossz után majd jönni fog a jó
1: is. Ez így van. Na, nagy taps mindenkinek. Köszi, köszi, köszi. Reni jön, mi holnap után bestoffolunk, és akkor találkozunk hétfőn. Szevasztok!
2: Jellemes hétvégét. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Reklám.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Jelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a közlekedési és beruházási minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A Bátony Terenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg vált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motoros klub tagjainál. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyesség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogató parancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket. Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetésével. Zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
9: Időjárás.
8: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
7: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
3: Közlekedés.
8: Ma napközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
10: Nagyot szól.
11: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat, ha péntek van, talán már önök is érzik, hogy egy kicsit könnyebb lélekkel érdemes nekivágni a napnak. Az ősz sokszor arra emlékeztet bennünket, hogy nem kell mindig rohanni. Néha elég egy finom kávé, néhány nyugodt perc, egy jó zene, és már is egészen másképp indul a nap. Következik Toby Mac elsőként, vagyis Toby McKeon, és a Made to Love című dala a 2007-es dal, az azonos című albumon jelent meg, és már a címében is ott van az üzenete, szeretetre vagyunk teremtve. Érkezik tehát Toby Mac és a Made to Love itt a Megafonban.

a slágerek között receptrovat, ha pedig ősz van, akkor természetesen sütőtök, és ha már sütőtök, miért ne készíthetnénk belőle egy igazán krémes olaszos fogást? A mai receptem egy sütőt.

adagot. Amikor a rizs már majdnem puha, keverjük hozzá a sült sütőtököt, végül jöhet egy nagyobb adag frissen reszelt parmezán, és egy kis vaj. Sóval, borssal, illetve egy csipet szerecsendióval is ízesíthetjük. A végeredmény pedig narancsárga sejmes risotto, amelynek már az illata is igazi őszi hangulatot teremt. Plusz egy tipp, egy kevés parmezánnal még olaszosabb lesz. Jó étvágyat kívánok!

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, kedves Petrák, Tamások és Tomajok. Isten éltesse önöket. A Petra eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik. Egyik szerint héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla, másik magyarázat szerint pedig a Petronella önállósult becézője. A Tamás a héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, ikera jelentése. A Tomaj magyar, török eredetű név, hallgatag, mogorva. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, Isten éltesse önöket!

0: Na csá!
1: Menő ajánló a kirakatban, leszenye Hubert panzió, a mai ajánlat savanyú zöld bableves, tyúk húsleves, enyhén pikáns csirkeszotén nagy burgonyalepényben, hasámbal, reszelt sajttal és salátával, vadászmódra elkészített sertésrostélyos, rizssel, burgonya pénzecskével és salátával, rántott halfilé, rizssel, sült burgonyával, csalamádéval, rántott sajt, hasámbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Svejk vendéglőben a mai ajánlat borsóleves vajasgaluskával, csontleves, nutellával töltött mini gombóc, illetve milánói sertésszelet spagettivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!
2: Megafon!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk. 8:30-től Takács Nikolász lép színpadra, este 9-től pedig Zoller Zsolt Piano Band gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget. Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot. 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra. Este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörivó verseny, majd 7:30-tól a Phoenix Fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-től DJ Herrik biztosítja a buli hangulatot. 6. Csörögi Közösségi Napok október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Ligetben. A programok ingyenesek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
6: Hazudtam neked.
5: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
7: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
8: A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. 32 új név szerepel a Forbes magazin 100 leggazdagabb magyart felsoroló legfrissebb gazdag listáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll, közölte az MT-vel szerdán a Forbes Magyarország. A közlemény emlékeztet, a Forbes októberi számában olvasható gazdag lista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült. A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között. Köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá. A lista első helyén ismét 1785 milliárd forinttal Mészáros Lőrinc áll, Csányi Sándor vagyona 649 milliárd, Felcsuti Zsolti 587 milliárd. Újabb részletek derültek ki a keddi szlovákiai általános iskolai késelésről. Házkutatást tartottak a 13 éves gyanúsított lakóhelyén, ahol olyan tárgyakat foglaltak le, amelyeket további vizsgálatnak vetnek alá, és értékelik, milyen jelentőségük lehet a nyomozás szempontjából, közölte a rendőrség. A fiú kedden reggel 3 embert késelt meg, egy 61 éves tanárnő belehalt, egy másik 44 éves pedagógus túlélte a mellkasi szúrást, egy diáklány állapota jelenleg is válságos. Bejelentette lemondását a párizsi Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy egy hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítás nagy botrányt keltett Franciaország szerte, az ügyben Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását.
1: Időjárás.
8: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
7: Közlekedés.
8: Manapközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás. Legközelebb október 2-án, pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.

sincs vissza út. Csillagjósda, vagy mit jósolnak ma a csillagok? Horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban. Kedves Kosma, érdemes picit lassítania, és nem minden helyzetet azonnal megoldania. Egy nyugodt beszélgetés most többet érhet, mint egy gyors döntés. Kedves Bika, a megszokott rutin biztonságot ad, de egy apró változtatás kellemes meglepetést hozhat, pénzügyekben maradjon megfontolt. Mozgalmas nap várhat az ikrekre sok beszélgetéssel és új infókkal. Valaki egy érdekes lehetőséget kínálhat, amelyen érdemes elgondolkodnia. Kedves Rák, ma különösen fontos lehet az otthon és a család nyugalma. Este próbáljon időt szakítani valamire, ami valóban feltöltheti. Ami az oroszlánt illeti, könnyebben kerülhet a figyelem középpontjába, mint gondolná, használja ki a jó lehetőségeket. Kedves Szűz, egy korábban félbehagyott dolog végére most pont kerülhet. Ne akarjon mindent tökéletesre csiszolni, néha az elkészült munka a legfontosabb. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene.

folytatjuk tovább a horoszkóp robotot a kirakatban. Kedves mérleg, kapcsolatokban kellemes, harmonikus napra számíthat. Egy régi ismerős jelentkezése különösen jó leshet. Kedves Skorpió, erős megérzései lehetnek, és ma érdemes is hallgatni a rájuk. Egy helyzetben hamarabb felismerheti a lényeget, mint mások. Ami a nyilast illeti, a változatosság iránti vágya felerősödhet, egy spontán program vagy rövid kiruccanás különösen jó hangulatot hozhat. Kedves Bak, munka vagy pénzügyek terén lassú, de biztos előrelépés várható, ne sürgesse azt, aminek még időre van szüksége. Ami a vízöntőt illeti, új ötletei támadhatnak, és ezek közül egy később komolyabb tervé is válhat, jegyezze fel, ami ma eszébe jut. Végül pedig a halak érzékenyebb lehet a megszokottnál, ezért fontos, hogy ne vegyen mindent személyesnek. Egy kellemes zene, egy séta vagy egy nyugodt este nagyon sokat segíthet. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig zenélünk tovább.

Menő ajánló a kirakatban, Leszenye Hubert panzió, a mai ajánlat savanyú zöldbableves, tyúk húsleves, enyhén pikáns csirkeszotén nagy burgonya lepényben, hasámbal, reszelt sajttal és salátával, vadászmódra elkészített sertésrostélyos, rizssel, burgonya pénzecskével és salátával, rántott halfilé, rizssel, sült burgonyával, csalamádéval, rántott sajt hasámbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat borsóleves vajas galuskával, csontleves, nutellával töltött mini gombóc, illetve milánói sertésszelet spagettivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
5: Itt a Megafon.
4: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
4: Paluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat, a városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszerezzenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazz zenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója, megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnoka hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte.
0: Időjárás.
4: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
5: Közlekedés.
4: Manapközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyon szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyus szüreti bál lesz a Művelődési Házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A Városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyus szüreti bál a Művelődési Házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc, egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, kedves Petrák, Tamások és Tomajok. Isten éltesse önöket. A Petra eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik. Egyik szerint héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla, másik magyarázat szerint pedig a Petronella önállósult becézője. A Tamás a héber eredetű bibliai név, a Teomon névből származik, iker a jelentése. A Tomaj magyar, török eredetű név, hallgatag, mogorva. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, Isten éltesse önöket!

Ha már olasz hangulatban vagyunk a mai napon, akkor maradjunk is itt. Napsütötte Toszkána a mai filmajánló rovatban a 2003-ban bemutatott romantikus vígjáték főszereplője, Francis, egy amerikai írónő, aki egy nehéz magánéleti időszak után Toszkánába utazik. A kirándulás azonban sokkal nagyobb változást hoz az életébe, mint amire számít, beleszeret egy régi, kissé megkopott villába, és úgy dönt, hogy megvásárolja. Ezzel pedig kezdetét veszi egy új élet, felújítás, új barátok, szomszédok, váratlan szerelmek és persze a toszkán táj, napsütötte dombok, ciprusok, régi házak és hosszú-hosszú ráérős vacsorák. Az élet néha éppen akkor kínál új lehetőséget, amikor már azt hiszik, hogy minden tervünk összeomlott. Nem feltétlenül kell tudnunk előre, mi lesz a következő lépés, néha elég, ha van bátorságunk elindulni. Ezt üzeni ez a jó kis film, érdemes megnézni, ez a napsütötte Toszkána.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
4: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
5: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
9: Hazudtam neked.
8: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
10: Verity. Hamarosan a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 13 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszerezzenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnoka hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte. 32 új név szerepel a Forbes magazin 100 leggazdagabb magyart felsoroló legfrissebb gazdag listáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll, közölte az MT-vel szerdán a Forbes Magyarország. A közlemény emlékeztet, a Forbes októberi számában olvasható gazdag lista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült. A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között. Köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá. A lista első helyén ismét 1785 milliárd forinttal Mészáros Lőrinc áll. Csányi Sándor vagyona 649 milliárd, Felcsuti Zsolti 587 milliárd. Magyarország és a régió egyik legnagyobb 150 megawatt teljesítményű és 300 megawatt óra tároló kapacitású akkumulátoros energiatároló eszközparkját hozza létre a SolService Kft. És a Huawei Technologies Magyarország. A teljes portfólió kiépítése várhatóan 2027 első negyedévében fejeződik be, jelentették be a cégek sajtótájékoztatón szerdán Budapesten. Kijelentették, olyan integrált energiaplatform fejlesztésén dolgoznak együtt, ahol a napenergia, az energiatárolás, a szélenergia és a geotermikus energia nem egymástól elszigetelten üzemel, hanem egymást erősítve, rendszerrel összekapcsolva működik. Bejelentette lemondását a párizsi Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy egy hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítás nagy botrányt keltett Franciaország szerte, az ügyben Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: Időjárás.
12: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
12: Ma napközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás. Legközelebb október 2-án, pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.

mai könyvajánló rovatunkban, Spanyolországban járunk gondolatban. Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Carlos Luis Zafona Szél árnyéka. Történet Barcelonában játszódik, és már önmagában a város is a könyv egyik főszereplőjévé válik. Titokzatos utcák, régi épületek, könyvesboltok, ködös terek, és egy különös, elfeledett regény. Mindez egy izgalmas történet hátterében. A főszereplő Daniel egy titkos helyre kerül, ahol elhagyott könyvek ezrei várják, hogy valaki újra felfedezze őket. Daniel kiválaszt egy különleges könyvet, majd nyomozni kezd annak rejtélyes szerzője után. Ahogy egyre mélyebbre kerül a történetben, lassan kiderül, hogy a könyv és a szerző múltja veszélyesen összefonódik a saját életével is. A Szél árnyéka egyszerre romantikus, titokzatos és atmoszferikus regény, és talán éppen ősszel a legjobb olvasni egy csésze kávé mellett, miközben odakint már hűvös van, mi pedig gondolatban Barcelona régi utcáin sétálunk, érdemes beszerezni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei között Madách mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon pénteken megnézhetik a Múltad a jövőt című filmet 2-től és 6-tól Balassagyarmaton. Macskák a múzeumban második rész, Egyiptom kincsei, egy animációs film 2-től. Szintén 2-től Préri farkas visszavág, ez is egy animációs film a gyerekeknek. A Kaptár, egy horrorfilm 4-től. A Vadon szíve, Brad Pitt-tel a főszerepben 4-től és 6-tól. Szintén 4-től El Camino, találd meg az utad. 6 órától egy magyar vígjáték, félrelépni szabad. Verity, Anne Hathaway-jel a főszerepben 6-tól és 8-tól, illetve 8-tól lesz még 3 másik film, a Bárány, amit akarsz, a Csajos hétvége, és a Digger, Tom Cruise-zal a főszerepben. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!
1: I'm always ready, son, you know that.
2: I think you were born ready.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
11: Hazudtam neked.
10: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
12: Verity. Hamarosan a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 14 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: A folyamatos aszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. 32 új név szerepel a Forbes magazin 100 leggazdagabb magyart felsoroló legfrissebb gazdag listáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll, közölte az MTI-vel szerdán a Forbes Magyarország. A közlemény emlékeztet, a Forbes októberi számában olvasható gazdag lista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült. A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között. Köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá. A lista első helyén ismét 1785 milliárd forinttal Mészáros Lőrinc áll. Csányi Sándor vagyona 649 milliárd, Felcsuti Zsolti 587 milliárd. Újabb részletek derültek ki a keddi szlovákiai általános iskolai késelésről. Házkutatást tartottak a 13 éves gyanúsított lakóhelyén, ahol olyan tárgyakat foglaltak le, amelyeket további vizsgálatnak vetnek alá, és értékelik, milyen jelentőségük lehet a nyomozás szempontjából, közölte a rendőrség. A fiú kedden reggel három embert késelt meg, egy 61 éves tanárnő belehalt, egy másik 44 éves pedagógus túlélte a mellkasi szúrást, egy diáklány állapota jelenleg is válságos. Bejelentette lemondását a párizsi Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy egy hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítás nagy botrányt keltett Franciaország szerte, az ügyben Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
16: Időjárás.
14: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
16: Közlekedés.
15: Közlekedés.
14: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
11: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyus szüreti bál lesz a művelődési házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének, és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, ördögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyus szüreti bál a művelődési házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

A megaslágerek között életmódrovat, Réde Ireni a mikrofonnál, ez továbbra is a Kirakat. Októberben talán már sokan érzik, hogy megváltozott a napok ritmusa. Reggel hűvösebb van, délután hamarabb sötétedik, és egyre jobban esik hazatérni egy meleg otthonos lakásba. Ez az időszak remek alkalom arra, hogy egy kicsit átgondoljuk a mindennapi szokásainkat. Nem kell rögtön nagy életmódváltásba kezdeni, már az is sokat számíthat, hogyha kialakítunk néhány egyszerű őszi rutint. Például próbáljunk meg minden nap legalább 20-30 percet sétálni a szabadban, a hűvösebb levegő felfrissíthet, az őszi táj pedig egészen különleges látványt kínál. Az étkezésben is visszatérhetünk a melegebb, tartalmasabb fogásokhoz. Egy jó zöldségleves, sült sütőtök, pároltalma, vagy egy fűszeres meleg reggeli kellemesebbé teheti a hűvös reggeleket. És ne feledkezzenek meg az alvásról sem. A rövidebb nappalok természetes módon is segíthetnek abban, hogy este egy picit korábban lassítsunk. Lefekvés előtt érdemes félretenni a telefont, elcsendesedni, és valami olyasmivel foglalkozni, ami valóban kikapcsolt. Októberben tehát nem kell rohanni, érdemes inkább megtalálni azt a ritmust, amelyben jól érezzük magunkat. Hamarosan folytatjuk tovább az életmód rovattal, előtte zenélünk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Életmódrovatta. Folytatjuk az ősz egyik legjobb része, talán éppen az, hogy megtanít bennünket élvezni az otthon töltött időt. A nyári hónapok után újra előkerülnek a puha takarók, a meleg italok, a könyvek, és azok a kis esti rituálék, amelyekre a rohanó hétköznapokban gyakran nincs is időnk. Próbáljuk ki például, hogy hetente egyszer tartunk egy igazi, lassú estét. Nincs kapkodás, nincs kötelező program, készítsünk egy finom vacsorát, tegyünk be egy kellemes zenét, gyújtsunk meg egy gyertyát, és egyszerűen élvezzük, hogy most nem kell sehová sem menni. Az ilyen apró szünetek nem elvesztegetett időt jelentenek, éppen ellenkezőleg segíthetnek abban, hogy egy picit kiszakadjunk a folyamatos teljesítésből. És ha tehetjük, ősszel találjunk magunknak valamilyen új elfoglaltságot is. Lehet ez egy nyelvtanulása például, felnőtt korban is érdemes elkezdeni, lehet főzni, festeni, táncolni, vagy zenélni, vagy akár egy új könyvet elolvasni. Nem az a fontos, hogy tökéletesek legyünk benne, hanem hogy örömet okozzon. Talán ez lett az október egyik kis életmódbeli üzenete is, nem minden pillanatnak kell hasznosnak lennie, néhány pillanat egyszerűen csak legyen kellemes. Ez volt az életmód rovat, most pedig érkezik egy megasláger. Say yo!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
0: Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
4: Időjárás.
0: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
0: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Kétnapos rendezvénnyel várják az érdeklődőket október 9-én és 10-én Csörökben, a Phoenix Liget és sportpálya területén, ahol a 6. Csörögi Közösségi Napok kínál változatos programokat, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken este 7 órától a Váci Néptánc Együttes műsorával indul a program, majd 7:30-tól látványos tűzzsonglőr bemutató következik. A zene szerelmeseinek is érdemes lesz Csörökbe látogatniuk,
5: Fél kilenctől Takács Nikolász lép színpadra, este kilenctől pedig Zoller Zsolt Piano Band gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton már délután 1 órától várják a közönséget. Rally Flash bemutató és élményautózás színesíti a programot. 3 órától a gyerekeket Kalap Jakab várja, 5 órától pedig a Derbi zenekar lép színpadra. Este 7 órakor jön a hagyományosnak számító sörívó verseny, majd 7:30-tól a Főnix fióka avatás és a polgármesteri köszöntő következik. A szombatesti programot 8 órától a Vétek koncertje teszi még emlékezetesebbé. 9 órakor pedig látványos tűzijáték zárja az esti műsort, aki pedig ezután sem indulna haza, annak 9:30-tól DJ Herrik biztosítja a buli hangulatot. 6. Csörögi közösségi napok, október 9-én és 10-én Csörögben, a Főnix Ligetben. A programok ingyenesek.

utazunk egy picit gondolatban a megaslágerek között nagy világ rovat, hogyha Olaszországra gondolunk. Verona neve valószínűleg sokaknak azonnal Romeo és Júlia történetét juttatja eszébe, pedig a város ennél sokkal többet tartogat, és ősszel talán még kellemesebb felfedezni, mint a nyári hónapokban. Verona ilyenkor egy picit lelassul, a történelmi belváros utcáin sétálva már kevesebb a turista, a délutáni nap pedig gyönyörű aranyszínű fénybe öltözteti a régi épületek homlokzatát. Érdemes egy kicsit letérni a legforgalmasabb útvonalakról. A Piazza delle Erbe környékén például nem csak a híres tér és a paloták miatt érdemes időzni, hanem azért is, mert innen néhány perc alatt eljuthatunk olyan kisebb utcákba, ahol már sokkal inkább a helyiek mindennapjaival találkozhatunk. És ha elfáradunk, jöhet egy igazi olasz rituálé, egy kávé vagy egy aperitívo valamelyik hangulatos teraszon. Ősszel a hűvösebb levegőben különösen jól eshet egy pohár helyi bor vagy egy aperol spritz, miközben figyeljük, hogy lassan besötétedik a város. Verona ilyenkor nem csak egy látnivaló, hanem egy hangulat, egy város, ahol jó egyszerűen csak sétálni, nézelődni és egy kicsit elveszni a régi utcák között. Hamarosan folytatjuk tovább a veronai kincsekkel, de előtte zenélünk.

Cicerónak kevésbé ismert arca a mai nagyvilág rovatban. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes felkeresni a Castel San Pietro környékét. Innen az egyik legszebb panoráma nyílik a városra. Alattunk a folyókanyarok, a vöröses tetők fölött pedig ott magasodnak Verona történelmi épületei. Ősszel különösen szép lehet innen a kilátás, amikor a környező fák lombja már sárga és vörös színekben pompázik. A város egyik különleges helye a Giardino Giusti, egy reneszánsz kert, ahol évszázados ciprusok, szobrok, szökőkutak és gondosan kialakított kertek között sétálhatunk. Ez a hely sokkal csendesebb élményt kínál, mint a város ismertebb látnivalói. És természetesen nem hagyhatjuk ki a késő esti passeggiatát sem, avagy a sétát, amikor felkapcsolják a fényeket a régi palotákon és a tereken, a város egészen más arcát mutatja. Lehet, hogy ilyenkor már nem is Rómeó és Júlia történetét keressük, hanem egyszerűen csak élvezzük azt az olasz életérzést, amely miatt újra és újra vissza lehet szeretni ebbe az országba. Ha tehát októberi olasz kiruccanást terveznek, Verona egy olyan úti cél lehet, ahol a történelem, a művészet, a gasztronómia és az igazi olasz dolce vita szépen megfér egymás mellett.

0: Lassan el is érkeztünk a mai délután végéhez, remélem, hogy kellemesen telt ez a néhány óra együtt, és most már tényleg lehet egy kicsit lazítani, ha még dolgoznak, akkor kitartást az utolsó órákhoz, ha pedig már úton vannak hazafelé, akkor kívánok egy nyugodt utat és egy igazán kellemes péntek estét, élvezzék a hétvégét, pihenjenek, találkozzanak azokkal, akiket szeretnek, és persze hallgassanak sok-sok jó zenét. Szép hétvégét még egyszer, hétfőn újra találkozunk, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest! Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
8: Hazudtam neked.
7: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
2: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a közlekedési és beruházási minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg Vác gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő KFT útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motoros klub tagjainál. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyesség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogató parancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket. Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetésére. Zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
9: Időjárás.
10: Derült ég, zavartalan napfény lesz jellemző egész nap, 24 fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
1: Közlekedés.
10: Ma napközben Dejtárközség Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyűzene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak meg vált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Siffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Siffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Siffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válni.

0: látnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
1: Közlekedés.
0: Manapközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
1: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznótetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyűzene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. Folyamatosan újulnak meg vált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Siffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Siffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Siffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen.
0: Közlekedés.
7: Ma napközben Dejtár község Lókos település részén, Mohora belterületén és a 2-es főúton Nagyorosziban, Sződligeten és Szendehelyen mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Szobon, az országúton is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.

0: Reklam.
1: Reklam.
0: Hallod. Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Reklámot hallottak.
1: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszerezzenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazz zenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A Bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója, megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnoka hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre, az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte.
2: Közlekedés.
1: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
7: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a KSK festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év, vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
9: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
13: Hazudtam neked.
12: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
14: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
15: 19 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat. A városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszerezzenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert. Van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazzzenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnoka hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte. 32 új név szerepel a Forbes magazin 100 leggazdagabb magyart felsoroló legfrissebb gazdag listáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll, közölte az MT-vel szerdán a Forbes Magyarország. A közlemény emlékeztet, a Forbes októberi számában olvasható gazdag lista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült. A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között. Köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá. A lista első helyén ismét 1785 milliárd forinttal Mészáros Lőrinc áll, Csányi Sándor vagyona 649 milliárd, Felcsuti Zsolti 587 milliárd. Magyarország és a régió egyik legnagyobb 150 megawatt teljesítményű és 300 megawatt óra tároló kapacitású akkumulátoros energiatároló eszközparkját hozza létre a Solservice Kft. És a Huawei Technologies Magyarország. A teljes portfólió kiépítése várhatóan 2027 első negyedévében fejeződik be, jelentették be a cégek sajtótájékoztatón szerdán Budapesten. Kijelentették, olyan integrált energiaplatform fejlesztésén dolgoznak együtt, ahol a napenergia, az energiatárolás, a szélenergia és a geotermikus energia nem egymástól elszigetelten üzemel, hanem egymást erősítve, rendszerrel összekapcsolva működik. Bejelentette lemondását a párizsi Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy egy hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítás nagy botrányt keltett Franciaország szerte, az ügyben Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: Közlekedés.
15: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól.
17: Hey!

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Jelentették az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak meg Vác gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő KFT útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motoros klub tagjainál. A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyesség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogató parancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket. Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást bűnszervezet működtetésével. Zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.
1: Közlekedés.
0: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a víz felszínhez. 32 új név szerepel a Forbes magazin 100 leggazdagabb magyart felsoroló legfrissebb gazdag listáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll, közölte az MTI-vel szerdán a Forbes Magyarország. A közlemény emlékeztet, a Forbes októberi számában olvasható gazdag lista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült. A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között. Köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá. A lista első helyén ismét 1785 milliárd forinttal Mészáros Lőrinc áll, Csányi Sándor vagyona 649 milliárd, Felcsuti Zsolti 587 milliárd. Újabb részletek derültek ki a keddi szlovákiai általános iskolai késelésről. Házkutatást tartottak a 13 éves gyanúsított lakóhelyén, ahol olyan tárgyakat foglaltak le, amelyeket további vizsgálatnak vetnek alá, és értékelik, milyen jelentőségük lehet a nyomozás szempontjából, közölte a rendőrség. A fiú kedden reggel három embert késelt meg, egy 61 éves tanárnő belehalt, egy másik 44 éves pedagógus túlélte a mellkasi szúrást, egy diáklány állapota jelenleg is válságos. Bejelentette lemondását a párizsi Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak, miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy egy hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban. A felszólítás nagy botrányt keltett Franciaország szerte, az ügyben Párizs polgármestere is felszólalt, jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását.
1: Közlekedés.
2: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 2-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Faluzárlat miatt aggódnak a Nógrád megyei Csitárban, egy lelőtt vaddisznó tetem hevert az utcán, közölte az ipoinfo.com. A hírportált a helyiek értesítették, mert felháborodtak azon, hogy valaki elhagyhatta a lelőtt vaddisznót. A környék jelenleg is érintett az afrikai sertéspestis járványa miatt, vagyis csak zárt, cseppmentes módon szállíthatók az elejtett vadak. Ennek oka, hogy a tetemből szivárgó testnedv ugyanúgy képes fertőzésre, ami könnyen átterjed házi sertésekre is. A betegség nem gyógyít. A fertőzött példányokat lelövik. Éppen ezért alakult ki felháborodás, mert a felelőtlenségből adódóan akár az állattartó vállalkozók szenvedhetnek felbecsülhetetlen károkat. Csitárban attól tartanak, hogy a hatóság a teljes falut zár alá helyezheti az eset miatt. A belterületi utcában megtalált halott állat egyelőre tisztázatlanul eltűnt, de a róla készült képet még közölni tudta a hírportál. A gyorsforgalmi utak építése helyett az alsóbrendű közutak állapotának javítására kell pénzt fordítani. A GKI gazdaságkutató ZRT tegnap megjelent elemzése szerint ez lehet a kormány feladata a következő években, mert a gyorsforgalmi úthálózat a régióhoz képest már kiemelkedő. A cég összegzése alapján nagyot fejlődött az ország gyorsforgalmi úthálózata. A vizsgált időszakban a teljes útalap 72%-a ment új utak építésére, és csak 28%-át használták fel felújításokra. Kijelentették, az elmúlt 16 év közlekedés fejlesztési politikáját főként a nagy volumenű beruházások, azaz a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, így az alsóbrendű és mellékutak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Magyarázatuk szerint ez azért volt lehetséges, mert az Európai Uniós támogatás felhasználása ezt engedte meg. Az összefoglalót szerkesztő GKI kijelenti, 9390 milliárd forint kellene arra, hogy legalább a szakmai meghatározás szerinti megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Számításuk szerint, ha 10 év alatt akarná elérni ezt a kormány, akkor a mostani karbantartási keretet már most több mint 6-szorosára kellene emelni. A GKI összefoglalója éppen akkor jelent meg, amikor Nyugat-Nógrádban éles vita bontakozott ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium M2 autóút fejlesztését érintő kérdésről. A minisztérium tudatta, a Fidesz kormány idején elkészült terveket felülvizsgálják, hogy egyáltalán van-e gazdasági és társadalmi értelme a rétsági elkerülő út megépítésének. A zene világnapján adták át Balassagyarmaton a Szandi Mátyás díjat, a városi önkormányzat által alapított elismeréssel azokat jutalmazzák, akik Balassagyarmathoz kötődő hangszerezzenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek. Továbbá a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus komoly zene valamely ágában kiemelkedő munkásságra tettek szert, van önálló hangfelvételük valamilyen hanghordozón vagy streaming szolgáltatón. Idén Lombos Márton dalszövegíró, zenész, rádiós műsorvezető és Pálmai Krisztián zeneszerző, zenész és tanár érdemelte ki az elismerést. A díjat a város polgármestere Csak Gábor adta át. A névadó néhai Szandai Mátyás Balassagyarmat nemzetközileg is elismert jazz zenésze volt. 2023-ban tragikus hirtelenséggel halt meg. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elbúcsúzott kollégáitól, a továbbiakban az Északi Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum igazgatójaként folytatja munkáját. A bátonyterenyei Gembicki Ferenc erdészeti technikus végzettségét követően a Soproni Egyetemen szerzett faipari üzemmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki, környezetvédelmi tanári, továbbá műszaki tanári diplomát. 2015 óta volt a térségi szakképzésért felelős kancellár. Baranyai Zoltán, a szakképzési centrum igazgatója megjegyezte, ő volt a szakképzés első és egyetlen nógrádi kancellárja, hiszen ezt a posztot az év végéig már nem töltik be. Januártól pedig megszűnik a szakképzésben a kancellária rendszer. A barát és kolléga méltatta Gembicki Ferenc iskolaépítő érdemeit, a szakképzés fejlesztésében végzett évtizedes tevékenységét. Gembicki Ferenc munkáját az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán viszi tovább. Folyamatosan újulnak megvált gyalogátkelő helyeinek felfestései. A városfejlesztő munkatársai és a megbízott külső vállalkozó több helyszínen is dolgozik. A nagyobb forgalmú útszakaszokon pedig éjszaka végzik a munkát, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. A Radnóti úton található piros zebra keretét például minden évben újra festik. A fény visszaverő adalékot tartalmazó különleges burkolati jelet a közeli üzletek és az iskola miatti nagy forgalom miatt alakították ki évekkel ezelőtt. Szabó Kornél, a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlegének vezetője elmondta, az elmúlt napokban és éjszakákon több helyszínen is elvégezték a gyalogátkelők megújító festését. A balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása nyerte a Borsod bajnoka hegyi kerékpáros sorozat összetett versenyét. Ibrányi Attila nyári és őszi megmérettetések során kissé hullámzó teljesítménnyel, de végig magabiztosan az élmezőnyben tekert, míg végül az összetett verseny bajnokaként hirdették ki őt. A versenysorozat utolsó állomásán úgy nyilatkozott, elképesztően fárasztó és nehéz pályát építettek a végső küzdelemre. Az időjárás miatt szétrepett földeken és göröngyös utakon kellett hajtani, de megérte.
0: Közlekedés.
3: Északavácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Egy külföldi érdekcsoportnak rendeli alá a külügyminiszter Magyarországot, és nem az ország érdekét nézi, így foglalható össze Schiffer András jogász korábbi országgyűlési képviselő véleménye Orbán Anitáról. Schiffer szerint a Tisza kormánnyal a legrosszabb külügyminisztert sikerült megválasztani. Arra mutat a jelenlegi hatalom döntése, hogy Magyarországnak véletlenül se legyen önálló külpolitikája, hanem hangtalanul simuljon bele a nemzetközi titkos gazdasági csoport követeléseibe, mondta Schiffer a Klik TV-nek. Kiemelte, a rendszerváltás arról szólt, hogy Magyarországnak semlegessé kell válnia. Riporteri kérdésre Szijjártó Péter megítélését firtatva úgy reagált, Szijjártó annyival volt jobb külügyminiszter, hogy ő legalább a főnökét képviselte eléggé hatékonyan. Schiffer hozzátette, folyamatosan csökken az Európai Unió globális súlya, Magyarország érdeke, hogy piacai megosztottak legyenek és függősége csökkenjen. A folyamatos asszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce nulla pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet. Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a víz felszínhez. Orbán Viktor a bujkáló török császár, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a korábbi kollégáját, hogy adják vissza a magyarok gyémánt félkrajcárját, és jegyezzék meg, hogy ügyészek és rendőrök listázásával nem fogják tudni megállítani a tisztító tűzműveletet. A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat, a hazugságaikra pedig már senki, de tényleg senki sem kíváncsi. A miniszterelnök szerint a letartóztatott Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem a politikai és gazdasági maffia tagjai, és arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás is nagy nyomás alatt dolgozik, és azt mondta, most mindenkire szükség van. A Beverly Hills-i bíróságon kell megjelennie Arnold Schwarzeneggernek, miután keresetet nyújtottak be ellene egy 4 évvel ezelőtti súlyos kimenetelű autóbalesete miatt. A világhírű színész és volt kaliforniai kormányzó Los Angelesben több autóval karambolozott, és bár ő maga nem sérült meg, egy nőt fejsérülés miatt szállított a kórházba, aki a beadvány szerint maradandó testi és agyi károsodást szenvedett. A Terminátor sztárja korábban már elismerte a gondatlanságot.
1: Közlekedés.
0: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét, vigyázzanak magukra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy borsodi óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos, szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak. A vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. Foglalkozásából eredő kötelezettsége volt, hogy ellenőrizze az étel összetevőit, és a kislány ne kapjon allergént tartalmazó élelmiszert. Az óvodában 2024 márciusában nőnapi rendezvényt tartottak, amelyen a gyerekek nassolnivalót kaptak. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki az ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte le, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol a tünetei megszűntek. A bíróság szerint a szójatartalmú étel elfogyasztásával a kiskorú egészsége és élete közvetlen veszélynek volt kitéve. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek. Súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai egy rendezvénybiztosítást végző társaságnál. A közlemény szerint a helyszínen 16 biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt bejelentve. Mindannyian szabálytalanul dolgoztak. Emiatt az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. Hangsúlyozták, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztratív kérdés. A közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme, valamint a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető. Saját hatáskörébe vonta a központi nyomozó ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását, közölte a vádhatóság pénteken az MT-vel. Azt írták, hogy az ukrán sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást. A továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, hogy a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Az eddig a fővárosi nyomozó ügyészségen folyamatban lévő büntető eljárásban, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség nyomozó osztálya jár, eljelezték. Az ügyészség hangsúlyozta, a nyomozás az ügy minden szellára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Újabb fordulat történt a Rihanna otthonánál történt márciusi lövöldözés ügyében. A nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy több lövést adott le az énekesnő Los Angeles-i otthonára, most az ügyészség is megvádolta. A támadás idején az énekesnő, továbbá párja és három gyermekük is az ingatlanban volt. Senki sem sérült meg. Az újabb fejlemény szerint a Los Angeles-i ügyészség 14 vádpontban emelt vádat a 36 éves floridai támadó ellen, aki akár egész életére börtönbe kerülhet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
2: nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy borsodi óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos, szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak. A vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. Foglalkozásából eredő kötelezettsége volt, hogy ellenőrizze az étel összetevőit, és a kislány ne kapjon allergént tartalmazó élelmiszert. Az óvodában 2024 márciusában nőnapi rendezvényt tartottak, amelyen a gyerekek nassolnivalót kaptak. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki az ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte le, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol a tünetei megszűntek. A bíróság szerint a szójatartalmú étel elfogyasztásával a kiskorú egészsége és élete közvetlen veszélynek volt kitéve. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek. Súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai egy rendezvénybiztosítást végző társaságnál. A közlemény szerint a helyszínen 16 biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt bejelentve. Mindannyian szabálytalanul dolgoztak. Emiatt az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. Hangsúlyozták, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztratív kérdés. A közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme, valamint a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető. Saját hatáskörébe vonta a központi nyomozó ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását, közölte a vádhatóság pénteken az MT-vel. Azt írták, hogy az ukrán sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást. A továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, hogy a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Az eddig a fővárosi nyomozó ügyészségen folyamatban lévő büntető eljárásban, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség nyomozó osztálya jár el, jelezték. Az ügyészség hangsúlyozta, a nyomozás az ügy minden szellára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Újabb fordulat történt a Rihanna otthonánál történt márciusi lövöldözés ügyében. A nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy több lövést adott le az énekesnő Los Angeles-i otthonára, most az ügyészség is megvádolta. A támadás idején az énekesnő, továbbá párja és három gyermekük is az ingatlanban volt. Senki sem sérült meg. Az újabb fejlemény szerint a Los Angeles-i ügyészség 14 vádpontban emelt vádat a 36 éves floridai támadó ellen, aki akár egész életére börtönbe kerülhet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.